smo zavili ni smihani. Ma ja se ne dan, zajno grem van. Dobra sam dokna, dobar je dan. Čista košulja,